0: Hölgyeim és uraim, cimbali vendés vendégei, Lisztes Jenő, Berko Domonkos, cimbalom ünnep.
1: Ukelele concert. Les cordes de l'ukelele també sonen en directe.
0: Balkáni muzsika, Romániából orientál mahala, keleti külváros, ez a címe a nótának.